0: ki szünet támogatom, hogy ő bármikor mata szerített én fel. No, mi a bele? A fejte gyövete, Saudi, bárkumbá szerint a húza, vagy kinni viszont.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hau ersiana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kivégzni a támogatói bármilyen mártas elítettünkkel. No, mi a bele? A fedegyóvata, Szaudi, Bakumbászlénak, Húza, vagy kinni viszont.
1: Ovintis, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hau ersiana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.